0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztály vezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Yeah!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnokon marad a régi toronysisak, a mécses gyújtási stílus a tiszaföldvári temetőben. Könyveket és játékokat vár a gyermekosztály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagytemplom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. A lap információi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kis betegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Arra kérik a tiszaföldvári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon, számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukába tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
3: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Megnyílt az Ég és a Rök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és továbbélő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látogatható. Két új robogóval bővült a Török Szent Miklósi Polgárőr Egyesületi Járműparkja, olvasható a szoljon.hu-n. A két kerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség, és olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként a rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Sikeresen kimentettek 1,5 millió forint értékű halállományt a halőrök és szakmai partnereik az ártéri horgásztó vízterületéről, hogy visszajutassák őket a Tisza-szolnoki szakaszába. A Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége idén már 5. alkalommal szervezte meg az akciót a vízfelület védelme érdekében. A szakemberek többek között jelentős mennyiségű pontyot, ammurt, harcsát és süllőt fogtak ki, amiket azonnal biztonságos körülmények között szállítottak át a folyóba. A halászati beavatkozás közben az idegen honos inváziós fajokat végleg eltávolították a területről a szakemberek. A Horgászszövetség közölte, mindent megtesznek azért, hogy az őshonos halaknak megadják az esélyt a túlélésre a nyári időszakban. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, augusztus 14 péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Marcelleknek és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Negrokán és a Cadavez, perceken belül a Sziasztok Lányok, most pedig a Bastille jön a Pompeijjel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Bestel. Max Levente vagyok.
0: Best.

Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, az év 226. napja van, augusztus 14. péntek, a Marcellek névnapja, és 1945-ben ezen a napon ért véget a második világháború, méghozzá Japán kapitulációjával. Kisebb harcok még utána is folytak, de hivatalosan ekkor zárult le. Sokkal szebb dolog a háború után, konkrétan a dal címe is ez, Beautiful, gyönyörű, Christina Aguilera jön.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyot.
1: Best FM, a legjobb zenék a hétvégére, újból Kánikula jön, 35-36 fok szombat, vasárnap és hétfőn. Utána a 20-ai hosszú hétvégére visszatér a 30 fokos normál nyár. Részletes időjárás jelentés hallható majd még a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt kívánok a hírek után Amy Winehouse dalával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: párok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagytemplom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. Alapinformációi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken, amikor is sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre lehetnek kisebb gumoly felhők az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még élénk marad a szél, 28-33 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén újból kánikula lesz, 35-36 fok szombaton, vasárnap és hétfőn, aztán újból visszatérnek a 30 fokok, és visszatérünk mi is a 90-es és 2000-es évekbe. Most a Black Eyed Peas segít ebben, Don't Lie a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 30 fok napsütés, enyhe szél, ez vár ránk augusztus 14-én pénteken odakint. Outside címmel George Michael dalával is készülök, és itt lesz a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Könyveket és játékokat vár a gyermekosztály. A mécses gyújtás is tilos a tiszaföldvári temetőben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kézzel.
1: A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kis betegeknek. Arra kérik a tiszaföldvári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon, számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukába tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Augusztus 14 péntek, sok boldogságot, Marcellek, szülinaposok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jön a hétvége, aztán pedig egy rövid hét és a augusztus 20-ai hosszú hétvége. Közben mindvégig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Elsőként most itt a Besten, Esteltől az American Boy.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én a Barlangászok világnapján. Ezen kívül 51 évvel ezelőtt a mai napon mutatták be a The Rocky Horror Picture Show-t. Ez egy amerikai-brit horror komédia musical volt, ha valaki nem emlékezne rá. És már is megyünk tovább Szijjával itt a Besten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, várom az infót.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What are you looking at?

0: Best FM a legjobb zenék. Ma még 30 fok a hétvégén, újból 35-36, aztán a 20-ai hosszú hétvégére visszaáll a mai maximum, azaz a 30 fok körüli normálisnak mondható nyári hőmérséklet. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül jönnek a hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Bryan Adams és Mel C folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Marad a hőség, paraszti örökség fényképeken, robogókat kaptak a török Szent Miklósi polgárőrök. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig

0: őket.
1: Megnyílt az Ég és a Rök között című kiállítás a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és továbbélő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. Két új robogóval bővült a Török Szent Miklósi Polgárőr Egyesület járműparkja, olvasható a szoljon.hu-n. A két kerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség, és olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig, péntekenként és szombaton a rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 14-én pénteken. Sok boldogságot, kedves Marcellek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. 81 éve ezen a napon született Steve Martin, amerikai színész, író, három amigo, örömapa, Roxanne. 60 éve szintén a mai napon született Holly Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt, augusztus 14-én született Irvine Magic Johnson is, amerikai kosárlabda sztár. És már 41 éve, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíjait ezen a napon. A dalokat, amelyeket John Lennon és Paul McCartney írt, az ár pedig 47,5 millió dollár volt. Egyébként versenyben volt még Yoko Ono és Paul McCartney is, de Jackson túl licitálta őket. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, M5 Budapest felé az Ócsai csomópont után baleset, kisebb dugó van. Köszönjük szépen az infót, jó utat, jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 8 óra, a következő órában pedig megtudhatjuk, melyik a Back to Black tagjainak kedvenc napja. Akár péntek, akár szombat. És énekel a csodálatos Whitney Houston is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon, még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve, Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szolnokon marad a régi toronysisak, tovább apad a Tiszató, gyorsan hazajutottak a lopott kerékpárok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagytemplom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. A lap információi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tiszató vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként B.O.B. és Bruno Mars duója, és egy gyönyörű ballada, egy óda, egy gyönyörű nőhöz. Azon a napon, augusztus 14-én, amelyen 1908-ban az angliai Folkestone-ban megrendezték a világ első hivatalos szépségversenyét. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ahogy hallgatóink is jelezték korábban. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és még mindig az M5-ös, de a másik oldal Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot lezárták sövényvágás miatt, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Ha bárhol máshol dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Itt a Besten pedig a következő percekben énekel majd Britney Spears, jön az Airi Mafia, de csak a Flower Power után.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy még egyszer a hétvégén megnyomja a kánikula gombot a nyár, aztán visszatér a 30 fok nemzeti ünnepünkre, és visszatérnek az ezredforduló legnagyobb slágere is, Montel Jordan és a This Is How We Do It folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
1: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
0: A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kisbetegeknek. Arra kérik a tiszaföldvári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon, számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukába tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján folytatódik a napos száraz idő. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Sajnos 30 fok körül alakul a maximum. Aztán pár napig újból visszatér, ha kánikula 35-36 fok lesz majd hétvégén és jövő hét hétfőn. Kedden pedig egy újabb lehűlés várható, idézőjelesen visszahűl 30 fokra. És marad is az augusztus 20-ai hosszú hétvégén ott a maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Simply Red dalát indítottam el. Ain't That a Lot of Love a Best-en.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az a rossz hír, hogy kb. Két hét és vége a nyárnak kezdődik a suli, srácok. Srácok, gyerekek, Kids címmel jön majd Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a következő órában pedig a Tankcsapda is zenél. Álmomban Pesten, megjelent Isten. Rögtön 9 óra, jó reggelt, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A 6 nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Marad a hőség, paraszti örökség fényképeken, robogókat kaptak a török szentmiklósi polgárőrök. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
3: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
2: Megnyílt az Ég és a Rök között című kiállítás a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és továbbélő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. Két új robogóval bővült a török szentmiklósi polgárőr egyesületi járműparkja, olvasható a szoljon.hu-n. A két kerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség, és olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig, péntekenként és szombaton a rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
5: slágerei. Azoktól a sztároktól, akik meghatározták az ezres forduló zenéjét, zenei harculatát. Itt lesz Beyoncé, Jennifer Lopez, zenél a Maroon 5 az óra. Usherrel indul DJ Garas Falling in Love, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kitartást a hét utolsó munkanapjához. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Szemlevente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. A péntek és nyár, és hát augusztus 20-ai hosszú étvége is jön. Biztosak lehetünk benne, hogy az M7-esen ma is tumultus lesz. Ha már is ez a helyzet, vagy bárhol máshol dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Az biztos, hogy lassú az M5-ös Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot ugyanis lezárták sövényvágás miatt, a torlódás 2-3 kilométer. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Yeah. You know what? I like the playoffs.

Beyoncé-val és Jay-Z-vel is megtörtént minden híresség rémálma. Hatósági intézkedésre volt ugyanis szükség a pár birtokánál, miután egy 63 éves bronxi férfi nagy sebességgel a sztárpár kúriájának zárt kapujába hajtott. A férfit letartóztatták, állítólag semmi szándékosság nem volt benne, lehet, hogy csak rosszul lett, minden esetre a rendőrök szerint zavart volt. Beyoncé jön a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek hangulatát most Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével idézzük meg. Jön a Kids, az óra végéig pedig még biztosan Heinz Gábor Biga is. Ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési információ is a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 10 óra, hogy milyen idővel búcsúzik a hét, milyen időnk lesz ma, és a hétvégén kiderül a hírek végén. Előjáróban pár szóban tényleg csak annyit, hogy ma még 30 fok körül, a hétvégén visszamelegszik 35-36 fokra, de az augusztus 20-ai hosszú hétvége ismét kellemesebb 30 fok körüli nyári időt hoz. Én pedig hozom 10 után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Jön a Jamiroquai! És a Unique is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Ha közlekedési információ van, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnokon marad a régi toronysisak, tovább apad a Tiszató, gyorsan hazajutottak a lopott kerékpárok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagy templom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. A lap információi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tiszató vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Pussycat Dolls-tól vagy Shaggy-től jön Sonic a Sky-jal, de csak is a French Affair után. 4 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, és sok boldogságot a Marcelleknek, illetve a szülinaposoknak. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétvégére a Night Shift Extra-ban majd 6 és 8 között. Ma DJ Hangya duplázik, úgyhogy kedvi rezidensünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli. Előtte a házigazda is hasonló stílusban kever. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, most pedig egy kis hip-hop a folytatásban.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, M7-es hírek. Most még jól járható, de pár óra múlva szerintem beindul a hétvégi üzem. Ha a dugó baleset van, addig is és akkor is várjuk majd Majoros Rita kolléganőm 12 után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jelenleg munkavégzés miatt van kisebb torlódás az M5-ösön mindkét irányban. Lajos Mizsénél, az M3-ason Budapest felé Bag térségében, illetve szintén oda-vissza Kerekharasztnál. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük egy könnyed nyári szamba a Sergio Mendestől és a Black Eyed Peas-től. A délelőtt utolsó órájának zenei mozaikjába pedig a Bieber is beleteszi a saját részét.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: Ez lesz a Rakjuk Össze, és rakjuk össze mi is az infókat, ha bárki dugott balesetet lát. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, özönvízszerű eső sújtotta Tokiót, itthon viszont még egy ideig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, az ottani erdőtűz miatt folyamatos a kapcsolat a magyar konzuli szolgálattal. Éjszaka pedig többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le, a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4-en haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk. Felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen. Eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 14-én, pénteken a Marcellek névnapján sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Küszöbön a hétvége, aztán pár nap munka, aztán egy hosszú hétvége, ami után már csak egy hetünk maradt a nyárból. Repül az idő, nehogy közben kellemesen teljen. Hozom ebben az órában George Michael, Edwin Collins, nem sokára Lisa Stansfield dalát. Az órát Király Viktor indítja.
0: Best

Best FM a legjobb zenék hangzásából, arra gondolhatnánk, hogy a 60-as, 70-es években, de nem. 1994. december 5-én jelent meg a skót énekes dalszerző Edwin Collins A Girl Like You című dala. Az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott a kis lemezlistán, az amerikai Billboard 100-as rangsorában a 32-nél nem sikerült följebb lépnie.

0: Best FM, a legjobb zenék. Munkavégzés miatt lassú továbbra is az M3-as Kerekharaszt térségében, ahol műszaki átjárót szerelnek össze, és mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A Vásárosnamény felé vezető oldalon 6-7, a másik oldalon 3-4 kilométeres emiatt a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 6-7 kilométer, a másik oldalon burkolatjeleket ragasztanak, ott 7-8 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors váltás után a stúdióban már Majoros Ritával, a The Way I Art, ő fogja elindítani. Jó hétvégét kívánok, a mai ebédhez jó étvágyat, találkozzunk hétfőn is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárca vezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csak nem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Egy balti-tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűz ütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes pénteket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, így augusztus 14-én, fú, hogy már itt van a hónap közepe, de egyelőre ezzel még nem foglalkozunk, inkább azzal, hogy itt a hétvége, úgyhogy erre lehet készülni a legjobb zenékkel. Indítom is az órát és a délutánt Timbaland és Carrie Hilson dalával. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép péntek délután kívánok mindenkinek. Nyári időnk van a nyári hétvége küszöbén, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a péntek, és hogy a délutáni folytatásban velem tartanak, akkor biztos, hogy jó lesz, mert hogy ahogy így végignézek a listán, amilyen zenéket itt már összepakoltunk, hát elég jó hangulat lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy Bob Marley, Mark Ronson, Honey Beast, vagy éppen Daft Punk, hát unatkozni biztosan nem fogunk, ráhangolódunk a hétvégére. Jövő közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy vágjunk bele Donna Lewis-szal, I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hát ma is ott vagyunk együtt az utakon, úgyhogy én hozom a legfrissebb infókat, amint megkapom őket. Önöket pedig arra kérem, hogyha látnak valamit az utakon, akkor hívjanak fel az infóval, vagy akár írjanak egy üzenetet a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M1-esen ma is, méghozzá Budapest felé Tata térségében, a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, így az Ári Mafia bónuszjáték dala után. Megyünk tovább hírekkel, mert hogy mindjárt egy óra után érkezik majd a Gorillaz. És zenél majd Beri is jön az Ébredj velem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongunk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyés halmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen, értük két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb kezdik kifizetni az előlegeket. Augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forráshoz juthat 150 ezer magyar gazdálkodó. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500 százas a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult, az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is izgalmas slágerek, itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Péntek délután van, a legjobb zenék szólnak, lassan itt a munkaidő vége. Jó, tudom, lassan, de azért már látjuk talán az alagút végét, és élvezhetjük hamarosan a hétvégét. Például a világ egyik legromantikusabb dalával jön a Sixpence on the Richer, most pedig a Gorillaz indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szagács Gergőt hallottuk, ez volt a Van-e még, a folytatásban jön a Seft és a Mucho Mambo Sway, úgyhogy táncolhatunk, de előtte még jön a nap kérdése. Igazából ha azt nézem, nagyjából 2 hét van még hátra ebből a nyárból, persze ezzel senkit nem ijeszgetni szeretnék, csak a nap kérdésehez kapcsolódik. Mi az, ami még az idei nyárba biztos, hogy bele fog férni, vagy kinél mi az, amit megvalósít még az idei nyáron, akár hátra van a nyaralás, vagy egy kis pihenés, kikapcsolódás, vagy pont, hogy lakásfelújításban vannak, mert hogy valahogy ezen a nyáron nagyon sok hallgató írta azt, hogy éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et, szóval hát ha a munkálatok lassacskán véget érnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a nyári tervek, amik hátra maradtak, úgyhogy várom őket, és a Mucho Mambo Sway-t pedig már hozom, és jön a Chef dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között Budapest felé, a 60-as és a 20-as kilométerek között. Erős a forgalom az M3-ason is, Vásárosnamény felé 60 és Gyöngyös között torlódás van. Az M5-ösön Röszke felé Innástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között a belső sáv zárva van, mert sövénynyírás folyik, úgyhogy a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Szintén az M5-ösön szintén Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, viszont nem jó hír, hogy már 10 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, bármiről tud, bármit lát, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 órához érkezünk, nagyon pörög ez a délután, úgyhogy gyerünk tovább a következő órában, meghallgatjuk a friss híreket, aztán Subway Master dalát jön a Nincs nő, nincs sírás. Nincs nő, nincs sírás. És itt lesz majd Sean Paul is Sasával, és az I'm Still in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a Duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebb vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi, sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
2: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni, rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya, egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csak nem 40 millió forintos kár érhette volna. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Most majdnem kellemes szombatot kívántam mindenkinek, de ennyire még azért ne szaladjunk előre. Inkább csak élvezzük a péntek délutánt és hangolódjunk a hétvégére. A legjobb zenékkel lesz megtehetjük Robbie Williams-szel, Sassával, Sean Paul-lal, vagy éppen Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pinkel és Májával.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. So, sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi a programja még az idei nyárra, mert hogy 2 hét múlva már jön a szeptember, és akkor végül is mondhatjuk, hogy lassan vége a nyárnak. Kata írja, nekem még mindenképpen kell egy balatoni hétvége, nem lehet úgy lezárni a nyarat, hogy legalább egyszer ne lássam a Balatont naplementében. Meg tudom érteni. Réka azt írja, még legalább egy dinnyét szeretnék megenni a teraszon egy szás semmiben. Na jó, a szomszédok miatt azért felöltözöm mondjuk bikiniben, de még várok egy ilyen napra. András is ír, nálam a bográcsozás még nem maradhat ki. Amíg lehet kint főzni a kertben, addig nálam tart a nyár. És milyen jó szabály ez? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a nyári tervek. Mellé egy kis Everlast. What's it like? Itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zené. Kaptam egy információt Budapestről a Könyves Kálmán körútról, hogy a Málenki robot emlékhelynél baleset történt, úgyhogy ott van egy kis dugó, egy kis fennakadás, amit pedig még kaptam info az M3-asról jött, hogy erős a forgalom Vásárosnamény felé, 60 és Gyöngyös között több helyen szakaszos torlódás van és lassulás, de jött még az M7-esről is, hogy a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulás van és araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még

0: Az útinfókat vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szolnokon marad a régi toronysisak, a mécses gyújtás is tilos a tiszaföldvári temetőben. Könyveket és játékokat vár a gyermekosztály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagy templom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. A lap információi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
1: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolású édességet is lehet vinni a kis betegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Arra kérik a tiszaföldvári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon, számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukába tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
3: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Megnyílt az Ég és a rök között című kiállítás a Szolnoki Damjanics János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és továbbélő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látogatható. Két új robogóval bővült a Török Szent Miklósi Polgárőr Egyesület járműparkja, olvasható a szoljon.hu-n. A két kerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség, és olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként a rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Sikeresen kimentettek 1,5 millió forint értékű halállományt a halőrök és szakmai partnereik az ártéri horgásztó vízterületéről, hogy visszajutassák őket a Tisza-Szolnoki szakaszába. A Közép-Tiszavidéki Horgászegyesületek Szövetsége idén már 5. alkalommal szervezte meg az akciót a vízfelület védelme érdekében. A szakemberek többek között jelentős mennyiségű pontyot, ammurt, harcsát és süllőt fogtak ki, amiket azonnal biztonságos körülmények között szállítottak át a folyóba. A halászati beavatkozás közben az idegen honos inváziós fajokat végleg eltávolították a területről a szakemberek. A Horgászszövetség közölte, mindent megtesznek azért, hogy az őshonos halaknak megadják az esélyt a túlélésre a nyári időszakban. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Laza péntek délután kívánok, a stúdióban már Fodor Attila, a Marcelleknek boldog névnapot. 1945-ben ezen a napon Japán kapitulál, a második világháború ezzel véget ér. Ma van a születésnapja Farkas Péter, olimpiai bajnok birkózónak és Káli Dartó színésznek. Tom Novi indítja a délutánunkat.
0: 102.4 Best FM.

Hétfőn délután majd jön egy front, ami majd kedden hagyja el a térségünket, és a hét második felében is várhatóak majd rövid záporok. A kettő között pedig majd augusztus 20-án túlnyomóan derült idő, és úgy 30 fok valószínű a mostani kilátások alapján. De most nézzük a hétvége időjárását itt a 102.4 Best FM-en. Holnap folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő lehet csak felettünk. A szél időnként megélénkül, 32 fok lehet a legmelegebb órákban. Vasárnap szinte zavartalan lesz a napsütés, eső sem várható, a déli szél fog megélénkülni, 33 fok lehet a maximum. Hétfőn kezdetben napos idő valószínű, délutántól viszont megnövekedhet a felhőzet, főleg észak-nyugaton várhatóak majd záporok, hétfőn éjjel viszont már nálunk is eleredhet az eső, úgy 35 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Ezekben a napokban a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25 fokos, a Balaton vize is most 25 fokos. A Best FM zenék között most a Quit Playing Games a Backstreet Boys-tól.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Burger Piknik a Tisza Ligetben ma és holnap. Ma fellép majd a New Level Empire, Manuel és Majka, holnap majd Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falunap, ma a szabadságtéri színpadon felép a Nóta Kaláka mozgalom. Holnap a Kisszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3:48-tól pedig felép az Abba Sisters, majd Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal ma este 7:30-tól Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn holnap este 8:00-tól az Apollo Jammel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horti Ligetben. Vasárnap délután 1:00-től fellép majd Leila, majd Kacor Feri, Vastag Tamás, 16 órától az Abraka Zabra, este 7:30-től Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje látható, 9:30-től pedig Dr. Béres. Hello Kisújfest a rendezvény téren, szerdától vasárnapig, szerdán már fellép a Candyman Duo, csütörtökön pedig a Kelemen Kabátban, valamint Pixa, pénteken pedig a Delta, szombaton pedig Dombovári István műsora látható majd a De Szeretlek. Szolnokon több helyszínen is tartanak Szent István napi programot. Augusztus 20-án a Tisza Parkban lesz Mosolyudvar, Bojtár bemutató, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, majd a Fülemüle Tribünben zenekar este 10 órától. A Tisza parton lesz majd légi bemutató 18 órától, este 9:00-től pedig tűzijáték. A Tisza

0: A parti sétányon 10 órától lesz Vidán Park és kulturális udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. Fél háromtól Tallinka gyermek néptánccal, 15 órától a Tisza tánc együttes műsorával. Majd a Szent Márton Társulat musical válogatását lehet megtekinteni. A Neoton Familia slágereivel a Szimpátia együttes koncertje 17 órakor veszi kezdetét, 21.30-tól pedig a Tóth Vera Band koncertje látható a vendég Pásztor Anna lesz. Most a The Wanted dala folytatja a délutánt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: hozom most a közlekedési infókat itt a 102.4 Best FM-en. Útépítésre kell számítani csataszög felé Millér telep után. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen kell karbantartásra számítani. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé végeznek útépítést. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton van korlátozás. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között is útszűkület van. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Kömlő és Besenyő telek, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatokat végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között továbbra is tart a csomópont építése. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sáv lezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. A 90-es évek buli hangulatával és a Sun Levels-el folytatom most a Runaway-jel a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szolnokon marad a régi toronysisak, a mécses gyújtás is tilos a tiszaföldvári temetőben. Könyveket és játékokat vár a gyermekosztály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagytemplom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. A lap információi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek, az afrikai sertéspest is kizárt.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolás édességet is lehet vinni a kis betegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Arra kérik a tiszaföldvári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon, számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukába tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
4: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
2: Megnyílt az Ég és a Rök között című kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és továbbélő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látogatható. Két új robogóval bővült a Török Szent Miklósi Polgárőr Egyesület járműparkja, olvasható a szoljon.hu-n. A két kerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség, és olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként a rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Sikeresen kimentettek 1,5 millió forint értékű halállományt a halőrök és szakmai partnereik az ártéri horgásztó vízterületéről, hogy visszajutassák őket a Tisza-szolnoki szakaszába. A Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége idén már 5. alkalommal szervezte meg az akciót a vízfelület védelme érdekében. A szakemberek többek között jelentős mennyiségű pontyot, ammurt, harcsát és süllőt fogtak ki, amiket azonnal biztonságos körülmények között szállítottak át a folyóba. A halászati beavatkozás közben az idegen honos inváziós fajokat végleg eltávolították a területről a szakemberek. A Horgászszövetség közölte, mindent megtesznek azért, hogy az őshonos halaknak megadják az esélyt a túlélésre a nyári időszakban. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Most pedig irány Anglia, ahol 67-ben ilyenkor betiltják a kalózrádiókat, 93-ban az angol lista illovosa Freddie Mercury a Living on My Own-nal, később 99-ben pedig a Boyzone tag Ronan Keating a When You Say Nothing At All-al. Most Christine Milian folytatja a délután. When You Look At Me.
0: 102.4 Best

Hétfőn délután majd jön egy front, ami majd kedden hagyja el a térségünket, és a hét második felében is várhatóak majd rövid záporok, a kettő között pedig majd augusztus 20-án túlnyomóan derült idő, és úgy 30 fok valószínű a mostani kilátások alapján. De most nézzük a hétvége időjárását itt a 102.4 Best FM-en. Holnap folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő lehet csak felettünk. A szél időnként megélénkül, 32 fok lehet a legmelegebb órákban. Vasárnap szinte zavartalan lesz a napsütés, eső sem várható, a déli szél fog megélénkülni, 33 fok lehet a maximum. Hétfőn kezdetben napos idő valószínű, délutántól viszont megnövekedhet a felhőzet, főleg észak-nyugaton várhatóak majd záporok, hétfőn éjjel viszont már nálunk is eleredhet az eső, úgy 35 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Ezekben a napokban a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25 fokos, a Balaton vize is most 25 fokos. 87-ben ilyenkor angol listavezető Michael Jackson egy dala, azonban mi most a 90-es évekből játsszuk tőle a Remember the Time-ot.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Burger Picnic a Tiszaligetben ma és holnap. Ma fellép majd a New Level Empire, Manuel és Majka, holnap majd Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falunap, ma a szabadságtéri színpadon felép a Nóta Kaláka mozgalom. Holnap a Kisszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3:48-tól pedig felép az Abba Sisters, majd Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal ma este 7:30-tól Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn holnap este 8:00-tól az Apollo Jammel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horti Ligetben. Vasárnap délután 1:00-től fellép majd Leila, majd Kacor Feri, Vastag Tamás, 16 órától az Abraka Zabra, este 7:30-től Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje látható, 9:30-től pedig Dr. Béres. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren, szerdától vasárnapig, szerdán már fellép a Candyman Duo, csütörtökön pedig a Kelemen Kabátban, valamint Pixa, pénteken pedig a Delta, szombaton pedig Dombóvári István műsora látható majd a De Szeretlek. Szolnokon több helyszínen is tartanak Szent István napi programot. Augusztus 20-án a Tisza Parkban lesz Mosolyudvar, Bojtár bemutató, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, majd a Fülemüle Tribünben zenekar este 10 órától. A Tisza parton lesz majd Légi bemutató, 18 órától, este 9:00-től pedig Tűzijáték. A Tiszaparti sétányon 10 órától lesz Vidán Park és Kulturális Udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14:30-tól Tallinka gyermeknéptánccal, 15 órától a Tisza Tánc Együttes műsorával. Majd a Szent Márton Társulat musical válogatását lehet megtekinteni. A Neoton Familia slángereivel a Szimpátia Együttes koncertje 17 órakor veszi kezdetét, 21:30-tól pedig a Tóth Vera Band

0: koncertje látható a vendég Pásztor Anna lesz. A karszallagokkal és a jetlag dalával folytatom a péntek délutánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

Hozom most a közlekedési infókat itt a 102.4 Best FM-en. Útépítésre kell számítani csataszög felé Millértelep után. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen kell karbantartásra számítani. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé végeznek útépítést. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton van korlátozás. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között is útszűkület van. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Kömlő és Besenyő telek, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatokat végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között továbbra is tart a csomópont építése. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. A 102.4 Best FM-en most a Spice Girls dala szól a Stappa legjobb zenék között.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szolnokon marad a régi toronysisak, a mécses gyújtás is tilos a tiszaföldvári temetőben. Könyveket és játékokat vár a gyermekosztály. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szolnokon marad a belvárosi nagy templom csaknem 200 éves torony sisakja, tudta meg a szoljon.hu. Hamarosan a szolnoki művésztelepen helyezik el. Az egyházközség korábban értékesítette az építményt, a vevő azonban a helyiek tiltakozását látva visszalépett az üzlettől. A művésztelepi elhelyezés egyelőre átmeneti lehet, a végleges helyszínről szakértői vizsgálat és közgyűlési döntés után határoznak. A faszerkezetet előbb ki kell javítani, ennek költsége több millió forintra rúghat. A lap információi szerint a megmentéséhez a város, helyi cégek és magánszemélyek is hozzájárulnak adományokkal. Tovább csökken a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a csapadék hiány miatt, olvasható a szoljon.hu-n. A nagy melegben több víz párolog el a tóból, miközben a folyón kevesebb utánpótlás érkezik. Emiatt a vízszint a hétvégén naponta 5-6 cm-rel apadt, augusztus 12-én szerdán pedig már 672 cm alá csökkent. Ez mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a szokásos nyári szintnél. Ha nem érkezik számottevő csapadék és nem nő a víz utánpótlás, a tó két héten belül a téli vízszint közelébe süllyedhet. A sekélyebb víz miatt romlanak a hajózás feltételei, ezért fokozott óvatosságot kérnek a tavon közlekedőktől. Két ellopott kerékpárt találtak meg és adtak vissza tulajdonosának a rendőrök Mezőtúron és Tiszaföldváron, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Mezőtúron egy helyi férfit állítottak meg, aki bevallotta, hogy előző nap a vasútállomásról lopta el a nála lévő biciklit. Mire bevitték a kapitányságra, a tulajdonos éppen megérkezett, hogy bejelentse a lopást, így rögtön visszakaphatta kerékpárját. Tiszaföldváron egy üzlet elől vittek el egy másik biciklit. Az elkövető már továbbadta, de a rendőrök ezt is megtalálták. Mindkét férfit lopás miatt hallgatták ki. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályoznák meg a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e. Természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárólag.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Több más vármegye mellett Somogy kiemelten veszélyeztetett területnek számít. A jövőben higiénés okokból nem fogad plüssjátékokat a szolnoki Hetényi Géza Kórház csecsemő és gyermekosztálya, közölte az intézmény. A plüssök nehezen tisztíthatók, ezért a kórházban fekvő vagy vizsgálatra érkező gyerekek biztonsága érdekében más adományokat várnak. Mesekönyveket, társasjátékokat és rajzeszközöket továbbra is szívesen fogadnak. Friss gyümölcsöt, valamint bontatlan csomagolás édességet is lehet vinni a kis betegeknek. Ezekkel úgy szerezhetnek örömet a gyerekeknek az adományozók, hogy közben a kórházi higiénés előírások is betarthatók. Arra kérik a tiszaföldvári temető látogatóit, hogy a nagy szárazság miatt ne gyújtsanak gyertyát vagy mécsest a sírokon, számolt be a szoljon.hu. Július végén már volt tűzeset a sírkertben, ami mutatja, hogy valós a veszély. Éppen ezért azt kéri a fenntartó, a sírok gondozásakor összegyűjtött száraz növényeket a kijelölt kukába tegyék a látogatók. Arra is ügyelni kell, hogy az elszáradt növények közé ne kerüljön üveg vagy törött mécses. A megelőzés most különösen fontos, mert a kánikula miatt a temetőben minden apró szikra komoly veszélyt jelenthet. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
4: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
2: Megnyílt az Ég és a Rök között című kiállítás a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, jelezték közösségi oldalukon. A tárlat Benedek Csaba fényképein keresztül mutatja be a magyar paraszti élet tárgyi és szellemi örökségét. A felvételek a hagyományos vidéki világ emlékeit, értékeit és továbbélő elemeit örökítik meg. A kiállítás azt is vizsgálja, milyen nyomokat hagyott maga után ez az életforma, és mit lehet megőrizni belőle. A paraszti kultúra emlékei ugyanis ma is jelen vannak a környezetünkben, az épített örökségben és a közösségek emlékezetében. A kiállítás november 8-áig látogatható. Két új robogóval bővült a Török Szent Miklósi Polgárőr Egyesület járműparkja, olvasható a szoljon.hu-n. A kétkerekűekkel gyorsabban odaérhetnek, ahol segítségre van szükség, és olyan helyeket is ellenőrizhetnek, amelyek autóval nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetők meg. A robogók használatához kevés üzemanyag is elegendő. Az egyesület már meglévő motorja egy hónap alatt körülbelül 3000 forintnyi benzint fogyasztott. Amint egy 15 aktív polgárőr augusztus végéig péntekenként és szombatonként a rendőrséggel közös szolgálatot is teljesít. Sikeresen kimentettek 1,5 millió forint értékű halállományt a halőrök és szakmai partnereik az ártéri horgásztó vízterületéről, hogy visszajutassák őket a Tisza-Szolnoki szakaszába. A Közép-Tisza-vidéki Horgászegyesületek Szövetsége idén már 5. alkalommal szervezte meg az akciót a vízfelület védelme érdekében. A szakemberek többek között jelentős mennyiségű pontyot, ammurt, harcsát és süllőt fogtak ki, amiket azonnal biztonságos körülmények között szállítottak át a folyóba. A halászati beavatkozás közben az idegenhonos inváziós fajokat végleg eltávolították a területről a szakemberek. A Horgászszövetség közölte, mindent megtesznek azért, hogy az őshonos halaknak megadják az esélyt a túlélésre a nyári időszakban. Ma derült napos időnk lesz, felhő szinte nem is lesz az égen, csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg gomoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 31, a hétvégén maximum 35 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 17-19 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Köszönjük, hogy együtt töltjük a péntek délutánt is. Én Fodor Attila vagyok. Ezen a napon született Steve Martin színész, ahogy Mila Kunis színésznő is. Daniel Steele írónőnek is ma van a szülinapja, ahogy Magic Johnson kosárlabdázónak is. A zenei kínálatban pedig ezúttal most Timbaland dala, a Give It To Me hallható majd.
0: 102.4 Veszte

Hétfőn délután majd jön egy front, ami majd kedden hagyja el a térségünket, és a hét második felében is várhatóak majd rövid záporok, a kettő között pedig majd augusztus 20-án túlnyomóan derült idő, és úgy 30 fok valószínű a mostani kilátások alapján. De most nézzük a hétvége időjárását itt a 102.4 Best FM-en. Holnap folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő lehet csak felettünk. A szél időnként megélénkül, 32 fok lehet a legmelegebb órákban. Vasárnap szinte zavartalan lesz a napsütés, eső sem várható, a déli szél fog megélénkülni, 33 fok lehet a maximum. Hétfőn kezdetben napos idő valószínű, délutántól viszont megnövekedhet a felhőzet, főleg észak-nyugaton várhatóak majd záporok, hétfőn éjjel viszont már nálunk is eleredhet az eső, úgy 35 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Ezekben a napokban a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 25 fokos, a Balaton vize is most 25 fokos. Jó kedvre hangolódunk a következő pillanatokban is, mert hogy Gio Baccio dalát hallgatjuk, a Funky Groove-ot a 102.4 Best FM-en.

0: kész.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Burger Picnic a Tisza Ligetben ma és holnap. Ma fellép majd a New Level Empire, Manuel és Majka, holnap majd Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falunap, ma a szabadságtéri színpadon felép a Nóta Kaláka mozgalom. Holnap a Kisszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3:48-tól pedig felép az Abba Sisters, majd Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal ma este 7:30-tól Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn holnap este 8:00-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horti Ligetben. Vasárnap délután 1:00-től fellép majd Leila, majd Kacor Feri, Vastag Tamás, 16 órától az Abraka Zabra, este 7:30-től Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje látható, 8:30-től pedig Dr. Béres. Hello Kisújfest a rendezvény téren, szerdától vasárnapig, szerdán már fellép a Candyman Duo, csütörtökön pedig a Kelemen Kabátban, valamint Pixa, pénteken pedig a Delta, szombaton pedig Dombovári István műsora látható majd a De Szeretlek. Szolnokon több helyszínen is tartanak Szent István napi programot. Augusztus 20-án a Tisza Parkban lesz Mosolyudvar, Bojtár bemutató, 16 órától fellép a Csimóta zenekar, majd a Fülemüle Tribüntben zenekar este 10 órától. A Tisza parton lesz majd légi bemutató, 18 órától, este 9-től pedig tűzijáték. A Tiszaparti sétányon 10 órától lesz Vidán Park és Kulturális Udvar. A tiszai hajósok terén 14 órától kezdődnek a színpadi bemutatók. 14:30-tól Tallinka gyermeknéptánccal, 15 órától a Tisza Tánc Együttes műsorával. Majd a Szent Márton Társulat musical válogatását lehet megtekinteni. A Neoton Familia slágereivel a Szimpátia Együttes koncertje 17 órakor veszi kezdetét, 21:30-tól pedig a Tóth Vera Band koncertje látható, a vendég Pásztor Anna lesz. A Blondi sikere volt, majd pedig ez dolgozta fel az Atomic Kitten, The Tide is High, a 102.4 Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék.

közlekedési infókat itt a 102.4 Best FM-en. Útépítésre kell számítani csataszög felé Millért telep után. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen kell karbantartásra számítani. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé végeznek útépítést. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton van korlátozás. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között is útszűkület van. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Tápió szelén a Rákóczi úton útszűkületre kell számítani. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Kömlő és Besenyő telek, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás. Tápió Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között továbbra is tart a csomópont építése. Debrecennél a 33-ason, a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Későre jár, úgyhogy le is jár a műszakom, Nene Dala pedig a Későre jár indul, már is meg 6-kor a Night Shift. Fodor Attila vagyok, Best FM-es hétvégét kívánok!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ez az évszázad aszálya óriási károk a földeken, levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelent tősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől. Addig pedig én, White Boy, a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Shift. És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk, fel 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Errollerek, már ősszel jöhet a szabályozás. Horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket. Akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponyatársának csípőzúzódást okozott, csak könygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ugyan ezzel kezdtem az előző 60 percet is, de hát legalább ennyire hagy használjam ki ezt a lehetőséget.
4: Igen, ugye, mit szeretném mondani?
3: Hát, hogy a pici lányomnak boldog szülinapot.
4: Jaj, boldog születésnapot kívánunk a kis white boy.
3: White girlnek,
4: igen.
3: 11.
4: Az igen.
3: Nincs egy így. Hát 11 éve
4: vezetnék. Röpül az idő mellette, Csanyikám.
3: Hát meg a hajam.
4: Az, nem, nem, de az te nem fúj
3: hát,
4: a szél.
3: Hát nem, már nem. Igen, tehát hogy, már hogy kirepült, és már azért nincs, de hogy igen.
4: Nem, hát aztán meg az a csemeték, csemetik repülnek majd.
3: Ezt a szép ünnepet nem rontom el ilyen, na mindegy. Na, szóval, hogy igen, tehát Lucának boldog szülinapot, a funky szerelmeseknek meg hát akkor még egy órát, a Nácsi Flexában még egy órán keresztül funky pörög hangjának köszönhetően.
4: Úgy van, sziasztok.
0: A legjobb zenék mixben, ez a Night Shift a Best

0: Rádióknál. DJ Hangya.
1: Az öreg Nájl.
2: Jaj, a nagy kedvenc, igen.
1: Ugye?
2: De hát vannak még nagy nevek, ugye?
1: Ha valaki... Csak hogy egy picit edukáljunk itt, ugye? Tehát Mojo Lady egyelő.
2: Nile Rodgers.
1: Korai Nile Rodgers. Igen.
2: Egyébként egy filmbetét dal volt. Most meg nem mondom, hogy melyik. De még az is lehet, hogy az volt a film cím, hogy Soup for One.
1: Mert a dal címe is ez
2: igen,
1: volt.
2: Igen.
1: Na, és hogy mi van, hogy a Stevie Wonder is új albummal?
2: Igen, az jött velem szembe, hogy Stevie Wonder 2027-re tervez egy új albumot. Az öreg, oda csap a lovak közé, úgyhogy kíváncsian várom.
1: Semmit nem lehet rá
2: tenni. Főleg a hangzására vagyok kíváncsi. Mennyire az modern, mennyire használnak benne...
1: Bármi? AI-t?
2: Nem, AI-t az
1: biztos nem. Biztos, hogy nem fog igen az öreg?
2: Nem, mondjuk autotune-t vagy ilyesmi.
1: Semmit nem lehet rá tenni, ilyen duettes, lesz
2: nem tudom, nem tudom, megmondom őszintén, hogy hangzásban vagy stilisztikailag milyen lesz, hát remélem olyan Stevie Wonder-es.
1: Hát és nagyon remélem, hogy akkor ez azért majd valamiféle koncert fog csatlakozni. Ezem 1-2 évvel ezelőtt talán...
2: Hát, neked ez nem probléma, elutazol a világ másik végére.
1: Nem az a gond, nem tudok róla. Tehát ezem 2 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jó kis Stevie Wonder koncertre el kéne menni, csak hát az öreg nem turnézik, és ezem 2 héttel azelőtt lett vége a turnénak, tehát semmi hír nem volt róla. Jó, mondjuk csak Amerikában nyomta, tehát... De az öreg Stevie-ért talán még oda is érdemes lenne kiutazni.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: mikor. És akkor így megszűnik az információáramlás, illetve hát ugye a régóta tervezett Purple Disco Machine közös meglátogatás, ugye ami idén se fog megtörténni, hiába jön megint Magyarországra Purple Disco Machine.
1: Hogy mi majd elmegyünk közösen bulizni.
0: Persze, hogy akkor ilyen csapatépítőleg, ezt meg a németivel beszéljük mindig, hogy jó Purple Disco, az jó, menjünk. És akkor 3 hét múlva, te voltál Purple, nem, te, én se, jó van, akkor hát akkor így.
1: Hát ez kb. Olyan lehet, ugye, mint a Schuster mindig lyukas cipőben jár.
0: Körülbelül, igen. Na, csak hogy hát ugye Purple Disco Machine jutott eszembe, hogy idén sem fogunk ott

0: DJ hangja.
1: Igen, tudom, hogy kell rendelni kécsört, nem mondd el. Egyébként most tényleg ezen gondolkodtam hetek óta, hogy valami persejt ide ki fogok ratni.
2: Ja,
1: szarszó viccér egy százas.
2: Bünti persejt?
1: Az, hogy valami. Na, utána néztél, kivettél a...
2: Nem tudom. Itt tippeltem esetleg Guy Ritchie, de
1: ugye... Guy Ritchie-nek amúgy is jól szoktak sikerülni a házassági angol énekesnőkkel, tudjuk, jó? Úgyhogy mindegy, jó van.
2: Na de várj, ő Madonnát is elvette, nem?
1: Hát ezért mondom.
2: De nem angol. Madonna amerikai.
1: Hát jó, de hát...
2: Jó, angolul beszél, na.
1: Nem, de ez régen, ez egy ilyen visszatérő stand-up poén volt, hogy, ja, tehát, hogy a Madonna olyan régóta lakott már Angliában, hogy már álltak, már az akcentusa is lett neki. Tehát egy teljesen néző brit akcentusban nyomta. Kind of like. Na, mi viszont teljesen jó akcentusban nyomtuk végig ezt a 60 percet, úgyhogy jövő hét kett. Igen, most péntek van, jó, 500 ember.
2: Megvan?
1: Igen.
2: Jó.
1: Igen,
2: igen, mert akkor jövő hét kedd.
1: Jövő hét kedd, és aztán utána meg mész szabira. Igen, jó van. Na, akkor jövő hét kedd, de még akkor egy óra funkira várok
2: vissza. Oké, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergia. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszentmiklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lomb koronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 80-as évek végén állítólag Madonna és Michael Jackson között volt valami. De nem tartott sokáig ez a valami, mert hogy Madonna nem túl szépeket nyilatkozott Michael kisugáról, Janetről. Aztán később megbeszélték ezt a félreértést olyannyira, hogy nálunk is nagyon jól megférnek majd egymás után a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

és klubos fellépések, akkor tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkózást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best-en.

40 év, és most már 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyújt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Damn.

Best FM a legjobb zenék, igazán jó fej az időjárás, mert hogy gondolt azokra is, akiknek nincs nyári szünet, és hétvégére időzítette brutális nyári kánikulát. 35 fokos nappali maximum, szombaton is, és vasárnap.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken. Tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíji konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
1: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami 2002-ben, hogy 4-szer annyi ember jelent meg az ingyenes bulin, mint ahogy tervezték. Idén már 4 napra szedték szét az egészet, és csak belépővel lehetett bemenni Fatboy Slim Big Beach Boutique elnevezésű fesztiváljára. A The Rockefeller Skank hamarosan érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videoklipjében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Award-ot, a Fast Love. Ez itt a Best FM.

ezt a film a legjobb zenék, hogy hogy áll a Lime-kor ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok, érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 46 és 47 éves dalok is lesznek. Kis túlzással a következő órában. 79-ben jelent meg a Chicago Street Player-e, ebből lett aztán később az egyik legnagyobb klubhimnusz, a Buckethead féle Bomb. 80-ban pedig a Brothers Johnson jelentette meg a Stompot, ebből készített el a Volvox, a Tapsot, mindkettő érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

megosztottam a legjobb zenék. Nem a most érkező Dallas az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dallas az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring. Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Belga, svéd, angol, olasz, francia, sőt még svájci dance formáció is érkezik a mai utolsó 60 percben. Svájcot majd a Shakedown képviseli az At Night-tal. Olaszországból Alex Gaudino érkezik a Destination Calabriával, a sor pedig a belga Lasgo nyitja a Something-el.
1: Ez a Night Shift a Best

ezt a FM, a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcazar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália területén a 8.

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művésznév lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrias, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation is the best. Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Dog Child, Big Rocker.